amit már nagyon bánok, és a szívemben most már nagy űrt átong. Jó volt veled, de már csak álom, szívemtől már csak az elmúlást várom. Szeretlek én, amíg csak élek, lelkemből mindent kizenélek.

szőke, mint szíjonany kalász. Az ajka olyan édes volt, mint cukros ananász. A szeme tengerzőt,

fajt a vödör, szerelem tüzel, kinek nincsen szeretünk, ne ijon belőle. Réz a csapja, ezüst a farja, rajta vödör, szerelem tüzel, kinek nincsen szeretünk, ne ijon belőle.

Was in rosa, kedves rózsa, most meg ének legszebb vágyom. Nincsen néki, nem lesz néki, se pénze, se hozottányom. De amikor belenéz a szemembe, valami úgy muzsikál a szívembe. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. De amikor belenéz a szemembe, valami úgy muzsikál a szívembe. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Az én rózsám, kedves rózsám, most meg ének legszebb lányom. Nincsen néki, nem lesz néki, se portája, sem kanyárjon. Egy kis csókot szígyel tőlem kívánni, ha csókol a végét nehéz kivárni. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Egy kis csókot szígyel tőlem kívánni, ha csókol a végét nehéz kivárni. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja.

kézzelnek újatos pengeti, véled ezt a vergő csátás járó viradati. Prímás is ezt észreveszi, kézzelnek újatos pengeti,

emlékszem az első csókra, harcolod a piros foltra, olyan szótlanul látott az első csók után. Elmúlt egy év is talán, de késő másokkal futottál, nekem csak az emlék és a fájdalom maradt. Ritkámmal látnak azóta, a hajad a dél is befutta, csak

Na telejcs utat mutathatték a kis házig, de csak igaz szép szerelem jut a te módnáig. Kék na telejcs utat mutathatték.

városileg a legszebb a világon. Városában él a madár az ágon, nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett elereztem a szélnek, őszi szellő ragad el, bánom.

Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az ír, csak az

terem azért rózsaszekrű tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak azért se, csak azért se dúsulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután, terem azért rózsaszekrű tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak azért se, csak azért se dúsulok.

0: szabad, mikor
1: akarok. 6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

aki bejár a kocsmákba. Olyan is van, hogyha mulat, akkor tud csak a legjobban sírni. De sok olyan

jour où elle fera venir. Qui sera tem que ir chino? O que tu

Nem lehet bűn az az álom, reggel mégis mindig arra ébreszt, hogy a tisztító tűzbíborlány

És azt hiszem, hogy bár az ősz közepébe kéne, hogy járjunk, de az a dal, amelyik most következik, és a lokomotív korszakból az egyik első volt,

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanyezse.
2: És fogadjátok az utolsó egylevünket nagyon-nagyon sok szeretettel. Köszönjük, hogy meghívott ide bennünket, kedves Töki. Hadd szóljon, pörög!

Lecó Andris volt a gitárosom, Ganyi Zoltán billentyű, én pedig maradok nagy tisztelettel, Nótár Méri, szép estét, további jó szórakozás Stefanoval! Köszönjük szépen, Töki, testvérünk a meg...

bästa mån. Och som en i ägden och jord, suttit vår.

pisto. Oh, hey, cigány bábasok, aroma, de roma, szól a cigány muzsika. Oh, na a nagy bőgös ajja húzza, de bolat a cigánya vajda. Oh, hey, cigány bábasok, aroma, de roma, szól a cigány muzsika. Oh,

ágyamra ment már a Fréri és a bús magány. Egy kocsma mélyén kártyáztam, mint híres nagy vagány. És tudta rólam város szerte minden kicsi nő, hogy én vagyok a fürge Joe.

elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár. Szívünkben az emlék, boldog ünnep már. Őszi hangfullásban csendben lépkedünk. Gyermekeink nőnek, s mi megöregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk. Jövőnk reménységét szívünkbe zár.

tegnapot, a holnapot helyett. A sorsom bármit hozzon is, csak mellette legyek.

Oh, yeah.

Nem érzed a hint, amit érzek, így gyakran a pohár aljára nézek. Elvérzek én, de lassú a vég, a szívem tőből szakadva szét. Úgy gyötrődök, hogy bedőlök, a halálos ágyomon vergődök. Mielőtt eljönne értem a

3-5-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Csa nincs egy gyök helyett, a padra véstünk egy közös kis jelet. Ma is értem, mit jelent, gyere jöjj közel. Tudni kell, hogy mi volt köztünk az a jel.

látom, mi történt. Így szólt a tanár, utolsó kérdésemre feleljetek hát, mondjátok el a végső szójogán, mi volt a legfontosabb tanulmány. Gyere, jöjj közel, tudni kell, hogy mi volt köztünk.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Én itt vagyok vele. Imádkoznak az angyalok neked. Nem érhet baj. Csukd be kis szemed. Aludj.

Ocsogolyó Isten látja, mennyi buzgó imádságban.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

hiszem az unokája sem született másnak, s ha már pandúr nem lehet, de betyárnak a lodályok. Miből is áll egy mai

sokol, boldogságot, silatot.

talán csinálni, talán vélem akar hálni, a nyoszójámra akar mászni. Picike, picike, kis bögréből fazekat akar csinálni, talán vélem akar hálni, a nyoszójámra akar

0: kínaik a nap, megindul a valóban a forgalom.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.

0: Mondas tui wege, cendem vajunke. Nem érdemes folytatni,
1: ez nincs kivel.
0: Útjaink elválnak, ennyi volt, nincs tovább, bárhogy fáj. Nézd, a puszta gondolata tönkretesz,
1: hogy ezt áll a más fogja majd két kezed.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Više ne prolazim ulicom da si

tih 206.

0: Boguje.
1: Dolazi noć.